0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.
3: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni számon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.bowlink.net.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv
3: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: my station, on the radio.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Tűzvédelmi előadásokat tartanak Magyar Kanizsa községben a Községi Tűzoltó Szövetség szakemberei, azok számára, akik majd részt vesznek a közelgő aratásban. Célja, hogy az érintettek minél felkészültebbek legyenek a baj esetén. A tavalyi évben mintegy 500 termelő vett részt a több napon át tartó előadáson, amely végén teszt kitöltésével egy tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az adott személy részt vehet az aratásban. A következő napokban még Kispiacon és Horgoson szervezik meg a továbbképzést, valamint pótnapot tartanak Tótfaluban és Magyar Kanizsán május 29-én pénteken este 7:30-tól mindkét településen a tűzoltó otthonban. A beruházás mintegy 1.200.000 dinárból valósult meg, önkormányzati forrásból és helyi közösségi önerőből. A munkálatok még tavaly kezdődtek és most fejeződtek be. A Kispiaci helyi közösség irodája nem csak a helyi vezetőségnek biztosít helyet, de itt működik a könyvtár, a posta és az esketőterem is. A munkálatok első fázisa a nyílászárók cseréje volt, ami elsőként szerepelt a tervekben. Majd az a döntés született, hogy a renoválás terjedjen ki az egész épületre. Az önkormányzat a pénzügyi forrás, míg a helyi újabb nyílászárókat cseréltek le Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskola központi épületében. A tartományi oktatási titkárság támogatásával mintegy 6,8 millió dinár értékben 26 ablakot és 3 ajtót sikerült kicserélni. A munkálatok első fázisára tavaly került sor, míg a beruházás második része a napokban valósult meg a Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. A műemlékvédelem alatt álló épületben egyébként 125 éve folyik oktatás. A beruházás a tartományi oktatási titkárság által valósult meg 6,8 millió dinár értékben. A beruházásnak köszönhetően az iskola energetikailag is hatékonyabbá vált. Az iskola a következő időszakban az épület további fejlesztéséhez szükséges digitális tervrajzokon dolgozik, annak érdekében, hogy hamarosan a szerb parlament elé kerülhet a szülőgondozó törvénytervezet. Alkalmazása várhatóan október 1-től kezdődhet. Jelentette be Milica Gyurgyevics Stamenkovski, szerb szociális ügyi miniszter. A jogszabály először határozná meg és intézményesíteni a szülőgondozó jogállást Szerbiában. A miniszter elmondta, jelenleg zajlik az illetékes minisztériumok és állami szervek véleményezési folyamata, amelynek nagy része már be is érkezett. A fennmaradó álláspontok a hét folyamán várhatók. Ezt követően a kormány terjeszti be a javaslatot a parlament elé.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az elmúlt 24 órában összesen 105 közlekedési baleset történt Szerbiában. A balesetekben egy ember életét vesztette, 84-en pedig megsérültek. A kikindai rendőrkapitányság területén két közlekedési balesetet jegyeztek, amelyek során három személy sérült meg. A rendőrség közölte, a közlekedők fokozott ellenőrzésének hétnapos akciója során több mint 2300

0: gyalogos, közel 800 motoros és robogóvezető, ugyanennyi kerékpáros, valamint csaknem 180 elektromos roller vezetőjének követett el szabálysértést. Az ellenőrzések során több mint 6000 motorkerékpár vezetőt vizsgáltak meg. A leggyakoribb szabálysértések között szerepelt a bukósisak hiánya, az ittas vezetés, a megfelelő jogosítvány nélküli közlekedés, valamint a forgalmi engedély nélküli járművezetés is. A rendőrség emlékeztet, évente több mint 100 gyalogos, 40 kerékpáros és 50 motoros veszíti életét közlekedési balesetben Szerbiában. A hatóságok arra kérnek minden közlekedőt, hogy tartsák be a szabályokat, legyenek jól láthatóak az utakon, és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: Időjárás.
0: A mai napon nagyon meleg időre kell számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok is lehet. Csapadék és felhőmentes időben lesz részünk. A Tisza vízállása Magyarkanizsánál 172, Zentánál 244 cm magas. A mai napon a gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák egyaránt jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk. Csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. A szelesebb tájakon élő körében felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Majd a délutáni esti órákban egy hideg front érkezik, emiatt az érzékek fokozódhatnak a fejfájásos panaszok is. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az asztmatikus és az allergiás panaszok. Emiatt az érintettek ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
1: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: A Ludasi Gulyás Csárda minden nap 11-től 20 óráig várja a vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyás Csárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyás Csárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Agrotex.
1: Mindent kőből, az AMP Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 130. Életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1, határátkelő helyen található Klopá étterembe.

szakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648 227 65 telefonszámon.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fanda Rádió.
5: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.

0: Vidám szép jó reggelt kívánunk minden kedves Panda Rádió hallgatónak. Vannak reggelek, amikor nem kell nagy dolog ahhoz, hogy szebbnek lássuk a napot. Néha elég egy kis remény is. Nagyon szép szerda reggelt kívánunk mindenkinek. Már a hét közepe felé járunk, és lehet, hogy sokan fáradtabbak egy kicsit, de talán pont ilyenkor van a legnagyobb szükség egy kis pozitív energiára.
1: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! Az élet sokszor nem attól lesz könnyebb, hogy minden tökéletes körülöttünk, hanem attól, hogy találunk benne valami szépet. Egy új reggel mindig hozhat valami

0: Hát új kezdet.
1: Valaki álmosan indul el otthonról, aztán egyszer csak megérzi a friss reggeli levegőt, és rájön, hogy talán mégis szép nap lehet a mai. A boldogság sokszor nem hangos és látványos, hanem csendben ott van a hétköznapi pillanatokban. Ez a Tisza hangja a Panda Rádióban, ahol ma is együtt indul a reggel.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik. Könnyed!

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Névnap köszöntőn következik Tisza hangja műsorunkban. Ma azok ünnepelnek, akik neve mögött erő, hagyomány és különleges történetek rejtőznek. Május 27-e van, és ma a Hella és a Felbárt nevű hallgatóinkat köszöntjük nagy szeretettel. Két igazán különleges név nem mindennapi történettel és jelentéssel.
3: Például én, Andrea, még nem is hallottam Felbárt nevű névről. Te hallottál?
2: De hogyha van Felbárt nevű hallgatónk, akkor azt tudom mondani, hogy hívjon föl minket, és valami meglepetésbe fogjuk részesíteni, lehet, hogy még egy zenei kérését is teljesítjük.
3: Igen, és a Hella név több eredethez is kapcsolható. Egyes magyarázatok szerint a Helena név rövidülése lehet, a Helena jelentése pedig fényes, ragyogó, a Hella név ritkább, éppen ezért különlegesnek és elegánsnak hat.
2: Tehát akkor úgy, ahogy említettük, és a Felbárt név régi magyar egyházi és történelmi hagyományokhoz kapcsolódik. A legismertebb viselője Temesvári Felbárt volt, aki híres ferences szerzetes és prédikátor volt a középkorban. Temesvári Felbárt művei évszázadokon át fontos szerepet játszottak a magyar vallási irodalomban.
3: Az ilyen régi nevekben mindig van valami időtlen hangulat, mintha egy kis történelem is megbújna bennük. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Hellának és Felbártnak. Legyen a mai nap tele szeretettel, jókedvel, kellemes meglepetésekkel és sok-sok mosollyal.
2: Valahol ma reggel már készül a sütemény és a kávé, máshol egy telefon csörren meg boldog névnapot, és ettől rögtön szebbnek tűnik a nap. A névnapok azért különlegesek, mert emlékeztetnek arra, hogy jó érzés figyelni egymásra. Ez a Tisza hangja, ahol ma is névnapos mosollyal indul a reggel.

0: Szexáci. Hon a rádió. Hit music. Hit music. Hit music. Panda Rádió. Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
1: Mediterrán ráncs csirkeragú leves, napsütés. Egy tányérban most egy olyan levest készítünk a Panda konyhájában, amely már az illatával is nyári hangulatot idéz. Ez a leves egyszerre könnyű, tartalmas és nagyon színes, mintha egy kis olasz vagy görög tengerpart költözne a tányérba.
2: És mondom is a hozzávalókat, csirkemell vagy csirkecomb, paradicsom, paprika, cukkini, hagyma, fokhagyma, répa, olívaolaj, bazsalikom, oregano, kevés citromlé. Az olívaolajon megpirítjuk a hagymát és a fokhagymát, már ilyenkor fantasztikus mediterrán illatok kezdik betölteni a konyhát. Ezután jöhet a felkockázott csirkehús, szépen kifehéredik, majd hozzáadjuk a zöldségeket is.
1: A paradicsom adja meg a leves igazi mediterrán karakterét, a bazsalikom és az oregano pedig még intenzívebbé teszi az ízeket. És most jön a panda csavar.
2: Egy kevés citromlé, pár szem olívabogyó vagy egy kis fetasajt a tetejére. Ez még frissebb és különlegesebbé teszi a levest. A mediterrán levesek egyik titka, hogy nem nehezek, mégis nagyon ízletesek, pirított kenyérrel vagy fokhagymás pirítóssal. Egyszerűen fantasztikus. Ez a leves olyan, mintha egy napsütéses tengerparti étteremben készülne.
1: A fazékban lassan rotyog a mediterrán csirkeragú leves, a bazsalikom illata betölti a konyhát, és az ember szinte hallja a távoli tenger morajlását. Vannak ételek, amelyek nem csak jól lakatnak, hanem egy pillanatra el is repítenek valahová máshová. Ez volt a Konyhai Kalandok, ahol ma a mediterrán ízekkel főztünk egy kis napsütést a reggelbe.
0: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márka nevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
3: A Ludasi Gulyáscsárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, vadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyáscsárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kisállatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
4: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.

beszélni tanít, az kavi csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott még egyetlen.

0: Good. It's my station. On the radio.
1: Kedves hallgatóink, a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol szebbnél szebb virágok, csokrok és dekorációk várják a vásárlókat. Legyen szó születésnapról, esküvőről, vagy bármilyen különleges alkalomról, az Angel World virágüzlet egyedi és ízléses virágdíszítést készít. Angel World, ahol a virágok érzelmeket mesélnek.
2: A vitorla virág az elegáns szobanövény, a vitorla virág egyszerre elegáns, különleges és nyugtató hangulatú növény. Nem véletlen, hogy az egyik legkedveltebb szobanövényé is vált. Most egy olyan növényről beszélgetünk, amelyet sokan ismernek otthonról vagy irodákból. Elegáns megjelenése miatt az egyik legnépszerűbb szobanövény lett.
3: Trópusi területekről származik, főként Közép- és Dél-Amerikából. A vitorla virágot már a 19. században elkezdték dísznövényként is tartani Európában. Azóta világszerte nagyon népszerű lett, de miért is hívják vitorla virágnak? Nevét a fehér virágától kapta. A virág alakja sokak szerint egy kis vitorlára emlékeztet.
2: És nem igazi virágszírom. Érdekesség, hogy a nagy fehér rész valójában nem klasszikus virágszírom, hanem egy különleges levélféle, amely körülveszi a virágzatot. De milyen helyet szeret a vitorla virág, nem kedveli az erős tűzőnapot, inkább a világos, de szórt fényű helyeket szereti. Ez a növény szereti a nedvesebb földet és a párásabb levegőt, ha szomjas a levelei, gyakran látványosan lekonyulnak.
3: Sokan azért is kedvelik, mert a legismertebb levegő tisztító szobanövények közé sorolják. Megfelelő gondozás mellett évente többször is virágozhat. A fehér virágok nagyon elegáns hatást adnak a lakásnak. A vitorla virág sok ember számára nyugodt, harmonikus hangulatot áraszt, talán ezért is annyira kedvelt irodákban és otthonokban. Érdemes figyelni arra, hogy bizonyos részei irritálóak lehetnek háziállatok számára.
2: Egy csendes szobában ott áll egy zöld vitorla virág, a fehér virág lassan kibomlik, és az egész helyiségbe békesség költözik. Vannak növények, amelyek nem harsányak, mégis különleges nyugalmat hoznak magukkal. Ez volt a zöld csarok, ahol ma a vitorla virág elegáns világába látogattunk el.
1: A zöld sarok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Angel World virágüzlet, ahol gyönyörű virágcsokrok, egyedi dekorációk és különleges virágkompozíciók várják a vásárlókat. Angel World, ahol minden virág egy történetet mesél.

A Pontos Idő támogatója, a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295 adankó.com.
4: A Krisztál együttes történetével fogunk foglalkozni. Kevés olyan magyar pop együttes volt a 2000-es évek elején, amely annyira meghatározta volna a rádiók hangulatát, mint a Krisztál. Most egy olyan együttesvel foglalkozunk, amely dalai sok emberek számára a fiatalságos, és a 2000-es éveket idézik elő a Magyarországon. Zenéjük romantikus, dallamos és modern hangzású volt.
5: A zenekar alapítója Kaszás Péter volt, ő írta és producerként is formálta a Krisztál hangzásvilágát. Egyik legfontosabb különlegessége a női énekhang volt, Lajtai Kati hangja nagyon sok ember számára összefort az együttessel. A Krisztál zenéjében keveredett a pop, az elektronikus hangzás, a romantikus dallamvilág és a modern rádiós stílus.
4: Az együttes több slágerrel is nagyon népszerű lett, sokan ma is kívülről fújják a legismertebb dalaikat. A legismertebb Krisztál dalok közé tartozik például a Két utazó, Te és én, Nyújtsd a kezed, Üzen a múlt, ezek a dalok rengeteget szóltak rádiókban és a diszkókban is.
5: Zenéjük sokszor érzelmes és nosztalgikus volt. Sokan kötnek hozzá első szerelmet vagy régi emlékeket. Az együttes nagyon sok fellépésen szerepelt országszerte a 2000-es évek buli hangulatának egyik meghatározó zenekara lett. A Krisztál dalai különösen jól működtek rádióban. Dallamosak, könnyen felismerhetők és érzelmesek voltak.
4: Ha megszólal egy Krisztáldal, sok embernek rögtön eszébe jutnak a régi nyarak, bulik és autózások. Nyári este nyitott autóablak a rádióban szól a Krisztál egyik legismertebb dala, és hirtelen egész emlékek térdek vissza. A zene néha időgépként működik, és a Krisztál dala is sok

0: Ember számára pontosan ilyen emlékeket őriznek. Ez volt a Zenetörténeti Morzsák, ahol ma a 2000-es évek egyik legismertebb magyar pop együttesével nosztalgiázunk.
1: Zenetörténeti Morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 2122 955 adankó.com.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.
5: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger & Mar. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger & Mar, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, piac tér 10.
6: Május 27-e is tele van különleges történelmi eseményekkel, híres emberekkel és érdekes évfordulókkal. Május 27-e van az év 147. napja, és még 218 nap van hátra az évből. Nézzük, milyen érdekes események történtek ezen a napon a világban.
7: Érdekesség, hogy több országban május végén tartják a gyermekprogramot, vagy a gyermekekhez kapcsolódó ünnepségeket. Ilyenkor sok helyen programokkal és játékokkal várják a családokat.
6: 1703-ban második Rákóczi Ferenc szabadságharca volt, májusban bontakozott ki, ez a magyar történelem egyik legismertebb függetlenségi küzdelme lett.
7: 1937. május 27-én nyitották meg a híres Golden Gate hidat. A vörös színű függő híd azóta San Francisco egyik legismertebb jelképe lett.
6: Május

0: hetedikéhez kapcsolódik az ENSZ békefenntartó emléknapja is több nemzetközi megemlékezésben. Ez a nap azok előtt tiszteleg, akik békemissziókban szolgáltak a világ különböző pontjain.
1: 1965-ben a Beatles-mánia korszaka volt. A 60-as évek közepén ezen a napon is tombolt a Beatles láz. A Beatles ekkor már az egész világ egyik legismertebb zenekara volt.
0: 1999-ben ilyenkor az egész világ a közelgő új évezredet várta. Sokan készültek a 2000-es évre, és rengeteg technológiai változás zajlott.
1: Május 27-éhez több művészeti esemény és kulturális évforduló is kapcsolódik. A történelem ezen a napon is tele volt alkotással és változással.
0: Május vége mindig különleges időszak, már majdnem nyár, de még ott van a tavasz illata is a levegőben.
1: Valahol ezen a napon hidat nyitottak meg, máshol történelmet írtak, és emberek milliói élték a saját hétköznapi pillanataikat.
0: A történelem nem csak a nagy eseményekből áll, hanem abból is, ahogyan az emberek megélik a saját napjaikat. Ez a Tisza hangja, ahol ma is együtt utazunk az időben.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Reklám.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: Kucsa Zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i diagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
3: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
0: Ez volt a reklám.
4: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
5: Panda Rádió.
4: Ez a Panda Rádió.
1: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
6: A következő szintén egy kérdés, csontleves vagy csirkehúsleves, melyik jobb a bélrendszernek? Az utóbbi években egyre többen beszélnek arról, hogy a levesek, különösen a csontleves, jót tehetnek az emésztőrendszernek. De melyik a jobb választás? Ez itt a kérdés, most egy nagyon érdekes és sokat foglalkoztató témáról fogunk majd beszélgetni, tehát melyik jobb a bélrendszernek? A legfrissebb táplálkozási ajánlások szerint mindkettőnek lehetnek előnyei, de nem mindegy, kinél és milyen állapotban fogyasztják őket.
7: És most itt a kérdés, hogy miért lett ennyire népszerű a csontleves. A csontlevest hosszú ideig főzik, így több kollagén, zselatin és aminosav oldódhat ki belőle, sokan ezért bélkímélő ételként emlegetik. A legújabb vizsgálatok szerint a csontlevesben található glutamin és glicin támogathatja a bélfal működését és a regenerációt. A hagyományos csirkehúsleves is nagyon értékes lehet, különösen azért, mert folyadékot ad, könnyen emészthető, zöldségeket tartalmaz és melegítő, nyugtató étel. A benne lévő répahagyma és fokhagyma is támogathatja a szervezetet.
6: Sok dietetikus szerint érzékeny gyomornál gyakran a könnyű csirkehúsleves kíméletesebb. Regeneráció vagy fehérjebevitel esetén a csontleves lehet előnyösebb, de ez egyenként nagyon eltérő lehet. A legfrissebb ajánlások szerint bizonyos embereknek óvatosabbnak kell lenniük a csontlevessel, például magas vérnyomás esetén a túlsós változatokkal, hisz

0: fárasztó nap végén ott gőzölög egy tányér meleg leves az asztalon, és néha nem csak a gyomornak, hanem a léleknek is jót tesz egy ilyen egyszerű étel. A régi házi levesekben sokszor nem csak tápanyag volt, hanem törődés és gondoskodás is. Ez volt a Szépség és Egészségpercek, ahol ma a csontleves és a csirkehúsleves titkairól beszélgettünk.
1: A Szépség és Egészségpercek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: 95.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.
3: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
4: A hét közepe megérkezett, és úgy tűnik, ma a csillagok egyszerre akarnak minket megnevettetni és elgondolkodtatni is. Na nézzük, mit üzennek már a csillagok pandás módra, mert szerda van, amikor már fáradtak vagyunk a hétfőtől, de még túl messze van a péntek.
5: Ma olyan lendülettel indulsz neki a napnak, mintha legalább 3 energiaitalt ittál volna, csak figyelj arra, hogy mások még nem biztos, hogy felébredtek teljesen, ezt üzenik a csillagok a kosnak.
4: A bikának pedig a mai napot kulcsszava, nyugalom, és ha lehetne választani, te most inkább egy teraszon üldögélnél valami finom süteménnyel.
5: Ikrek, ma egyszerre 5 témáról szeretnél beszélni, és valószínűleg 3 új ötleted is lesz még délelőtt előtt.
4: Rák, ma egy dal vagy egy régi üzenet különösen megérinthet, és lehet, hogy kicsit nosztalgikusabb lesz a szokásosnál a hangulatod.
5: Oroszlán, te ma is úgy érkezel meg valahová, mintha egy film szerepre kasztingolnának, és valljuk be, ezt sokan észre is veszik.
4: Szűz, ma próbálod rendbe tenni a dolgokat magad körül, a probléma csak az, hogy az élet néha nem olvassa el a terveidet.
5: Mérleg, ma különösen fontos lehet számodra a béke és a harmónia, és valószínűleg diplomatikusan 3 konfliktust is elkerülsz.
4: Skorpió, a megérzéseid ma megint nagyon erősek lehetnek, lehet, hogy már előre tudod, ki fog ma idegesíteni.
5: Nyilas, a mai napban is keresed a szabadságot, és fejben már lehet, hogy egy teljesen más városban jársz.
4: Bak, te ma is próbálsz mindenkit kézben tartani, de néha az is teljesítmény, ha sikerül időben meginni a kávét.
5: Vízöntő, ma valami teljesen szokatlan ötletet támadhat, és lehet, hogy először mindenki furcsán néz rád, de aztán rájönnek, hogy igazad van.
4: Halak, ma könnyen elmerülhetsz a gondolataidban, egy illat vagy zene most egész emlékeket hozhat vissza.
5: Akármit is mutatnak ma a csillagok, egy kis humor, egy jó zene és egy kevés kedves szó mindig szebbé teszi a napot. Ez a Tisza hangja, ahol ma is pandás módra figyeltük a csillagokat.
3: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
0: 103.5
1: Feels good.
0: Makes me feel good.
1: It's my station.
3: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Hát nyakunkon a tél és a fagy, a köztisztaságiak már sózzák a tavalyi kátyúkat, illetőleg az idei készülő kátyúk leendő helyét is. A magyar kátyú jobban teljesít. Már akkora kátyúink vannak, hogy a Google műholdas változatán már neveket is adtak neki. Ilyeneket, hogy Szél-Kálmán kráter, Rottenbiller hasadék, Vas Albert árok. A most következő jelenetünkben Tényi Anett készített riportot.
8: Önt most nevezték ki a kátyúgyi helyettes államtitkárság osztályvezetőjévé.
9: Igen. Fiatalítás kellett. Fiatalítás kellett itt végrehajtani.
8: Ön előtt itt valaki idősebb volt, mint most?
9: Nem, én előttem nem volt itt senki, tehát most én vagyok a legfiatalabb. Hopp, hopp, ez a fogsoromban. Mióta ez az osztály?
8: Keringenek kursz a hírek, hogy szándékosan nem temetik be a kátyukat.
9: Drágám, a kátyukat nem temetik, hanem tömik.
8: Ez most azt hiszem részletkérdés.
9: Mi magának az mindegy, hogy magát temetik, vagy töm?
8: De kérem!
9: Bocsánat, látom magát magam előtt, hogy éppen kalimpálnak a lábai a levegőben. Már úgy értem, temetés közben.
8: A kérdésemre, ha válaszolnak, tehát akkor még egyszer. Igaz az a hír, hogy szándékosan nem tüntetik el a kátyukat az utakról?
9: Egyfelől ez aljas rágalom, amit a liberális sajtó, a külföldi felbújtók, a magyar kiszolgálóiként terjesztenek, másfelől természetesen igaz. Egy kicsit, mert rohadt hosszú volt az előző mondat. Hogy mivel mi van?
8: Hát a kátyuk.
9: Bocsánat, a memóriám a légy. Nem fog már az nagyon, de csak ha kilocsan a szőnyegre. De azt meg ki lehet mosni, úgyhogy nincs velem. Mi tört? Mi baj van, tesünk?
8: A kátyuknál tartottunk.
9: Maga, mert én közben elkalandoztam.
8: Jók valamire ezek a kátyuk?
9: Hogyne, sorolom. Javítják a reakcióidőt, élesítik a térlátást, és kiemelten javítják a kormányzási technikát. Felsorolni is nehéz, hogy mennyire jó.
8: Valaki csak át akar menni kocsival a városon, és nem akar szupersofőr lenni.
9: De miért nem akar? Miért nem? Egy átlag pesti mazsor.

0: frakció ideje négyszer-ötször jobb, mint akár melyik párizsi taxisofőrre.
1: A gyalogosokat is zavarja a sok kátyú.
0: Én a magam részéről személyesen ismerek egy idős nénét, aki kátyúból kátyúba vetődve észbe átkelt a Szentendrei úton a kora esti csúcs alatt.
1: No, azért ezt sem lehet elhinni.
0: Hát nem is, de szépen hangzik, nem?
1: Akkor a kátyúk maradnak?
0: Nem, sajnos nem. A tavaszi olvadás hordaléka általában betemeti őket. De ne beszéljünk erről, mert szomorú leszek tőle.
1: Akkor maga miért kapja a pénzét?
0: Én is, mint ahogyan a kormányunk, a családokért dolgozom, ezért az én feladatom, hogy lebeszéljem az embereket a közlekedésről.
1: Ez nem túl modern gondolat. Már a rómaiak is tudták, hajózni muszáj, élni nem.
0: Lefordítva azt jelenti, hogyha beledög lesz a utcát a város egyik féléből a másik. Fogják már föl végre az emberek, úgy se jutnak egyről kettőre, ha szarul házasodtak. Akkor meg minek az a nagy mászkálás?

Sziasztok, csipidám! Régi nóta, új köntösben!

0: albergo. Az a kampánynak vége, és a Lázárnak egy bankót adott, mert védte a királyát, a stadionját. Akkor sem hallgat a Dakota, a kis nemzeti katona, a közgép a kezében, s egy ország a zsebében. Ő a felcsúti Dakota, ország a vagyona, kis görcs van a kezében, de mi járhat a fejében? Ergo csikidám, ballag a Dakota, ballag már a Dakota, ergo, köszi!
1: Köszönöm szépen!
2: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Rádió. Hit music. Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
2: Ha meghal a hideg vizet különleges. A mennyhal a hidegvizek különleges hala. A mennyhal az egyik legkülönlegesebb halfaj a folyók világában. Sok tulajdonsága miatt szinte kilóg a többi édesvízi hal közül. Most egy igazán érdekes és kissé titokzatos halról fogunk beszélgetni, igen, a mennyhalról. Sokan talán még csak nem is hallottak róla, pedig különleges lakója a folyóknak és a tavaknak. A mennyhal azért is különleges, mert a tüdes vízben él Európában.
3: Főként hidegebb, tisztább vizeket kedveli, megtalálható folyókban és tavakban is, így régebben a Tiszában is gyakrabban előfordult. A legtöbb hallal ellentétben a mennyhal hideg vizet kedveli igazán, télen aktívabb, nyáron viszont gyakran mélyebb, hűvösebb részekre húzódik. A mennyhal inkább éjszaka mozog aktívan, nappal sokszor rejtőzködik a kövek vagy gyökerek között. Teste hosszúkás és kissé nyálkás tapintású, bajuszszerű kis szálaz állán nagyon jellegzetes. Ragadozó halfajnak számít, kisebb halakat, férgeket, vízi élőlényeket fogyaszt.
2: A mennyhal a

0: madarvadászok számára is érdekes, halfaj különösen hidegebb időben lehet aktívabb. A menyhal érzékeny lehet a víz melegedésére és a szennyezésére, ezért ma már több helyen ritkábbnak számít. A régi halászok sok történetet meséltek a menyhalról különleges külseje miatt, sokan furcsának vagy titokzatosnak tartják. A menyhal szinte a tél halának számít, míg más halak ilyenkor lassabbak, ő akkor érzi igazán jól magát.
1: Egy hideg téli este a folyóparton, a víz mélyén pedig csendesen mozog egy különleges hal, amelyet sokan talán soha nem is látnak. A természet legérdekesebb élőlényei sokszor rejtve maradnak előttünk, és a menyhal pontosan ilyen csendes, különleges és titokzatos lakója a folyóknak. Ez volt a Tiszai pillanatok, ahol ma a hidegvizek egyik legérdekesebb halával ismerkedtünk meg.
2: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tiszatangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tiszatangó, ahol a folyó története életre kell.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Fenyőillat, hegyi levegő, különleges kilátások és szerbiai hagyományok. Ma Zlatibor lankái közé utazunk, mert egy olyan helyre kirándulunk, ahová sokan azért mennek el, hogy egy kicsit kiszakadjanak a rohanásból. Szerbia egyik legismertebb hegyvidéki üdülőhelyére.
6: Zlatibor neve sok ember számára egyet jelent. Zlatibor Nyugat-Szerbiában található, a hegység és a környék már évtizedek óta kedvelt turista célpont. Sokan azért utaznak Zlatiborra, mert a hegyi levegőt különösen tisztának és kellemesnek tartják.
5: Régen klimatikus gyógyhelyként is emlegették. Zlatibor egyik legismertebb látványossága a modern panoráma felvonó. Ez Szerbia egyik leghosszabb ilyen jellegű felvonója, a Kribnicskoi jezeró is. A tó és a környező táj nagyon nyugodt hangulatot áraszt. Nagyon híres a Stopitja barlang is. A barlang különleges formáiról és vízeséseiről ismer.

0: A közelben található a legendás Sárgány 8-as kisvasút és a szerepintéző vasútvonal fantasztikus hegyi tájakon halad keresztül. Zlatibor a hagyományos szerb ételeiről is ismert, mégpedig prosciutto, házi sajtok és hegyi specialitások. A helyi ízek nagyon népszerűek a turisták körében. Télen síelők érkeznek ide, nyáron pedig kirándulók és természetkedvelők.
1: Zlatibor egyik legnagyobb varázsa talán a nyugalom, a hegyek között valahogy lassabban telik az idő. Kora reggel van Zlatiborban, a fenyőerdők között még ott lebeg a pára, a levegő friss és hűvös, és minden sokkal csendesebbnek tűnik. Vannak helyek, ahová nem csak kirándulni megyünk, hanem egy kicsit megnyugodni is. Ez volt az Utazzunk Együtt, ahol ma Zlatibor hegyi világába kirándultunk el egy kicsit.
2: Az Utazzunk Együtt rova támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
2: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
4: A divat világába örök kérdés a feltűnő mintáké a nyerőek, vagy pedig az egyszerű és egyszínű darabok színes mintás, vagy egyszínű. Most egy örök divat kérdésről beszélgetünk.
5: És az igazság az, hogy mindkettő lehet nagyon divatos, csak teljesen más hangulatot adnak. A mintás ruhák általában vidámabb és energikusabb hatást keltenek, például nagyon népszerűek a virágminták, a trópusi minták, a csíkok, a geometrikus formák.
4: Nyáron különösen sokan választanak színes mintás ruhákat, mert ezek könnyebben nyaralós hangulatot sugároznak. De beszéljünk egy kicsit az egyszínű darabokról is. Az egyszínű ruhák viszont elegánsabb és letisztultabb hatást keltenek, különösen a fehér, a bézs, a fekete és a pasztel színek nagyon divatosak.
5: Az egyszínű ruhák nagy előnye, hogy könnyebb hozzájuk kiegészítőket választani, viszont egy szép mintás ruha már önmagában is karaktert adhat az egész megjelenésnek. Sokszor az alkalom dönti el, mit választunk. Elegáns eseményre gyakran egyszínű ruhát, nyaralásra vagy hétköznapokra mintásabbat.
4: A divatban sokan vallják, nem mindig a legfeltűnőbb ruha a legstílusosabb, de azt is elmondhatjuk, hogy a vidám mintás ruha néha egész napra jobb kedvet is adhat.
5: És ruhát is hirtelen az egész nap vidámabbnak tűnik. A legjobb ruha talán mindig az, amiben jól érezzük magunkat és önmagunk lehetünk. Ez volt a divatpercek, ahol ma a minták és az egyszínű elegancia világában kalandoztunk.
3: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: Platt.
1: Let's do it.
2: I love all the music. The music's awesome.
3: On the radio.
2: Hit music.
3: Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis egészség és természet. A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsi Biomagüzlet, amely a piac tér 13-as szám alatt található. A Biomagüzletben megtalálhatók gyógynövényteák és teakeverékek a szervezet támogatására, rozsdús magvak és olajos magvak, gluténmentes és teljes kiörlésű lisztek, természetes édesítők, valamint számos egészséges alapanyag a mindennapi táplálkozáshoz. Biomag, ahol a természet ereje a mindennapok része.
5: A következő percekben pedig beszéljünk a csipkebogyóról, az őszi természet egyik legértékesebb ajándékáról. A csipkebogyó apró piros termése évszázadok óta fontos része a népi hagyományoknak és a házi teáknak. Ez az apró piros termés nem csak szép, hanem nagyon különleges is. A csipkebogyó a vadrózsa termése már évszázadokkal ezelőtt is gyűjtötték és használták Európában. De mióta is használjuk a csipkebogyót, már az ókorban is ismerték. A népi gyógyászatban és a házi konyhában hosszú ideje fontos szerepe van.
6: Talán a legismertebb felhasználása a csipkebogyó tea, különösen ősszel és télen fogyasztják sokan. De miért olyan népszerű? A csipkebogyót gyakran emlegetik természetes C-vitamin forrásként, ezért vált annyira népszerűvé a hűvösebb hónapokban. A csipkebogyóból készülhet lekvár is, szörp is, szósz is, vagy akár bor is. Ősszel a csipkebogyó bokrok gyönyörű látványt nyújtanak, a piros termések szinte világítanak a bokrokon. A csipkebogyót általában ősszel gyűjtik, sokan az első délután szedik, mert ilyenkor puhábbá válhat a termés.
5: És a magjai szőrösek a csipkebogyó belsejében, apró szőrös magok találhatók, ezért feldolgozáskor alapos tisztítás szükséges. A népi hagyományokban régebben szinte minden falusi háznál készítettek csipkebogyó teát, sok családban generációról generációra öröklődtek a receptek. Kint hideg őszi idő van, bent pedig lassan gőzölög egy csésze csipkebogyó tea. Az illata betölti a szobát, és valahogy minden otthonosabbnak tűnik tőle. A természet sokszor a legegyszerűbb növényekbe rejti a legtöbb értékét, és a csipkebogyó

0: Pontosan ilyen vadon nő, mégis igazi kincs. Ez volt a Biopercek, ahol ma a természet egyik legismertebb piros termésével ismerkedtünk meg.
1: A Biopercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Biomagüzlet, a Piac tér 13-as szám alatt. Ha egészséges alapanyagokat, természetes élelmiszereket vagy gyógynövényeket keres, érdemes betérni a Biomagüzletbe. Biomag, ahol a természet és az egészség találkozik.

0: Banda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis szín és kreativitás az otthonunkba. A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha felújítana, javítana, vagy csak egy juták, szigetelő anyagok és minden szükséges kellék megtalálható. És ami még fontos, szakértő segítséget is kap, hogy a megfelelő terméket válassza. Trikolor. Egy bolt, sok megoldás.
2: Hogyan újítsunk fel egy régi bútort? Egy régi bútor sokszor nem csak használati tárgy, hanem emlék, történet és hangulat is egyszerre. Most egy igazán kreatív témáról beszélgetünk, arról, hogyan lehet egy régi bútorból újra különleges darab. Mely érdekes módon ma már újra nagyon divatos a bútorfelújítás, sokan keresik a régi fanbútorokat, mert karakterük és hangulatuk van.
3: Először mindig nézzük meg, milyen állapotban van a bútor, stabile, vannak-e repedések, hiányzik-e valami. A régi lakréteget vagy festéket általában el kell távolítani, ehhez jöhet csiszolópapír, csiszológép vagy kézi munka. Sokszor már a csiszolás után előbújik a fa gyönyörű mintázata, és ilyenkor látszik igazán, mennyi érték van egy régi bútorban.
2: Ez más stílus kérdés, valaki meghagyja a natur faszint, más inkább újra festi például fehérre, kékre, zsályazöldre vagy vintage stílusban. Az utóbbi években nagyon népszerű lett a krétafesték, mert könnyen használható és különleges mat hatást ad a bútornak.
3: Egy új foggantyú vagy dísz teljesen megváltoztathatja a bútor hangulatát, néha apró részletek adják a legnagyobb változást. Sokan szeretik a kissé kopottas, vintás hatást is, mert ettől lesz melegebb és otthonosabb a bútor megjelenése. És miért szeretjük a régi bútorokat? Talán

0: azért, mert történetük van, lehet, hogy egy régi családi darab, vagy egy padlásról mentettük meg.
1: A régi szekrény évekig porosan állt egy sarokban, aztán kapott egy új színt, új foggantyúkat, és egyszer csak a lakás egyik legkedvesebb darabja lett. Néha a régi dolgokban több lélek van, mint az újakban, és egy kis türelemmel újra szépé válhatnak. Ez volt a Színes Percek, ahol ma régi bútorok kaptak új életet és új történetet.
2: A Színes Percek rovat támogatója a Magyar Kanizsai és Martonosi Trikolor üzlet. Ha festeni, felújítani vagy szépíteni szeretné otthonát, látogasson el a Trikolor üzletbe, ahol minden szükséges terméket és szakértő segítséget megtalál. Trikolor, alapoktól a befejezésig.
3: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com.
4: Fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka Fontana Salon Kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i Fontana Premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs. Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
5: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
6: Es wurde

0: 95.3.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Illatok, ízek, hagyományok, a konyha lelke, a fűszer. Ez a fűszerpercek, ahol megismerjük a természet ajándékait, a régi idők ízeit és a mai konyhák titkait. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika. Több mint 30 éves tapasztalattal a zöldségek és fűszernövények szárításában és feldolgozásában. Martonosi SD Paprika, 100% hazai alapanyagból, hagyomány és minőség minden csipetben.
4: A következő percekben beszéljünk a spárgáról, a tavasz elegáns finomságáról. A spárgát sokan a zöldségek királyának nevezik, különleges íze és hosszú története miatt évszázadok óta kedvelt alapanyag. Sokan elegáns éttermekkel társítják, pedig nagyon régi növényről van szó. A spárgát már több ezer éve ismerik, az ókori egyiptomiak és rómaiak is termesztették és fogyasztották. De mi is a spárga? A spárga...
5: egy évelő növény, amelynek fiatal hajtásait fogyasztjuk. Tavasszal jelenik meg, és ilyenkor a legfinomabb. Két legismertebb típusa van, a zöld és a fehér. A spárga föld alatt nő, így nem éri napfény. A zöld viszont napfényt kap, ezért lesz zöld színű. De mire is használjuk? A spárga nagyon sokféleképpen elkészíthető levesnek, grillezve, salátákhoz, húsok mellé, tésztákhoz. És miért szeretjük ennyire? Azért, mert könnyed és különleges ízű zöldség, és a tavaszi szezon egyik legismertebb alapanyaga lett.
4: A spárga régen a nemesi és a királyi konyhák kedvelt étele volt, nem véletlenül nevezték előkelő zöldségnek. A spárga termesztés türelmet igényel, egy új ültetvénynek akár több év is kellhet, mert igazán jó termést ad. Sok helyen a spárga szezon a tavasz egyik fontos jele, amikor megjelenik a piacokon, sokan már tudják, közeleg a nyár.
5: Főzés közben a spárgának jellegzetes illata van, és az íze is egészen különleges, kissé friss, enyhén diós jellegű. Tavaszi délután a piacon a friss spárga ott sorakozik a zöldségek között, és már az ember fejében készülnek a könnyű tavaszi ételek. A természet minden évszakban más ajándékot ad nekünk, és a spárga talán a tavasz egyik legelegánsabb ajándéka. Ez volt a Fűszerpercek, ahol ma a tavaszi konyhák egyik legismertebb különlegességével ismerkedtünk meg.
3: Ez volt a Fűszerpercek. A rovat támogatója a Martonosi SD Paprika, ahol a hagyomány és a modern technológia találkozik, hogy a paprika és a fűszernövények természetes íze, színe és aromája minden nap velünk legyen a konyhában. Martonosi SD Paprika. A természet íze, gondosan feldolgozva.
0: Here we go! A térség legjobb zenéi.
6: This is the station.
7: I'm Charlie XCX.
8: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
3: Biztosítási percek. A rovat támogatója a DDOR biztosító, mert a biztonság nem luxus, hanem nyugalom a mindennapokban. Most egy olyan témáról beszélgetünk, amelyről sokan nem szeretnek gondolkodni, mégis nagyon fontos lehet. Az életbiztosításról. Sokan úgy érzik, hogy az életbiztosítás a gondoskodásról szól. Mi is az életbiztosítás? Az életbiztosítás lényege, hogy anyagi segítséget nyújthat váratlan helyzetekben. És sok ember számára megnyugtató érzést jelenthet, hogy gondolt a családja jövőjére is. Miért éri meg? Azért, mert az élet kiszámíthatatlan lehet, és sokszor nem magunk miatt kötünk biztosítást, hanem azok miatt, akiket szeretünk. Biztonságérzet. Egy életbiztosítás nem old meg minden problémát, de segíthet abban, hogy egy nehéz helyzetben legyen valamennyi anyagi biztonság. Sokféle lehetőség létezik. Ma már nagyon sokféle életbiztosítás létezik. Családi baleseti megtakarítással kombinált, vagy akár egészséghez kapcsolódó formák is miért halogatják sokan. Sokan azért nem foglalkoznak vele, mert kellemetlen témának érzik. Mások úgy gondolják, veled úgysem történik semmi. Pedig a nyugalom is fontos. Az életbiztosítás sok embernek nem csak pénzügyi kérdés, hanem egyfajta lelki nyugalom is. Valaki egy nap úgy dönt, jobb előre gondolkodni. Talán soha nem lesz rá szükség, de mégis megnyugtatja a tudat, hogy felkészült. A gondoskodás sokszor nem látványos dolog, hanem csendes döntés arról, hogy fontosak számunkra azok, akiket szeretünk. Ez volt a biztosítási percek. A rovat támogatója a DD Orr biztosító, ahol a biztonság és a jövő tervezés kéz a kézben jár.

0: Manda Rádió.
1: Vajon mit tartogat ma az égbolt? Napsütést? Esőt? Vagy egy különleges természeti jelenséget? Ez az időjárás természeti érdekességgel rovat a Tisza hangjában. A rovat támogatója a Zentai Bauplast PVC nyílászárók gyártója, ahol modern, többkamrás PVC ablakok és ajtók készülnek. A Bauplast méretregyártást és szakszerű beépítést is vállal. Zenta, Dózsa György utca 34, telefon 064-642-2045. Bauplast. Érezhető különbség.
2: A mai napon nagyon meleg időre kell számítani, a legmagasabb nappali hőmérséklet 32 Celsius fok is lehet, csapadék és felhőmentes időben lesz a mai napon részünk. És ilyen egy kis természeti érdekesség, a hőkupoláról fogunk beszélni. Az utóbbi években egyre többször halljuk ezt a furcsa kifejezést, hőkupola, de mit is jelent pontosan, és hogyan alakul ez ki? Most egy olyan időjárási jelenségről beszélgetünk, amely az utóbbi években egyre gyakrabban szerepel az előrejelzésekben. A neve kicsit tudományosan hangzik, de a jelenség nagyon is érezhető lehet a mindennapokban, főleg nyáron, amikor napokig vagy akár hetekig tartó extrém meleg érkezik. De mi az a hőkupola?
3: A hőkupola egy olyan időjárási helyzet, amikor egy erős, magas nyomású légköri rendszer bezárja a forró levegőt egy terület fölé, mintha egy láthatatlan fedő kerülne a meleg fölé, de hogyan alakul ki? A magas nyomású rendszer lenyomja a levegőt, a lesüllyedő levegő közben tovább melegszik, és nehezebben tudnak kialakulni felhők vagy eső, így a forróság egyre jobban felhalmozódik. De miért olyan erős a meleg? Mert a meleg levegő bent reked, napközben tovább forrósodik a felszín, éjszaka pedig sokszor nem tud eléggé lehűlni a levegő.
2: Az utóbbi években gyakrabban hallunk róla. A meteorológusok szerint az extrém hőhullámok és a hőkupolák több helyen gyakoribbá válhatnak. Ez összefügghet a globális klímaváltozással is. És mit okozhat? A hőkupola miatt kialakulhat tartós hőség, aszály, vízhiány és nagyobb terhelés az emberi szervezetekre. De kikre lehet veszélyes, különösen figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, szív- és érrendszeri betegekre, mert a tartós meleg nagyon megterhelő lehet. De mit tanácsolnak a szakemberek? Hőség idején fontos lehet a sok folyadék, az árnyék, a könnyű ruházat, és a déli órákban a túlzott megerőltetés kerülése.
4: Érdekes, hogy a hőkupolák után gyakran erősebb viharok vagy hidegfrontok érkeznek, mert a felvillámlett energia egyszer csak felszabadul.

0: Érdekes, hogy a hőkupolák után gyakran erősebb viharok vagy hidegfrontok érkeznek, mert a felgyülemlett energia egyszer csak felszabadul. Napok óta mozdulatlan a levegő, a város felforrósodott, mindenki az árnyékot keresi, és mindenki ugyanarra vár, egy kis szélre és enyhülésre. Az időjárás sokszor emlékeztet bennünket arra, mennyire erős és összetett a természet világa. Ez volt az időjárás természeti érdekességgel, ahol ma a hőkupolák különleges világába pillantottunk be.
1: Ennyi volt az időjárás természeti érdekességgel rovatunk. Támogatunk a Zentai Bauplast PVC nyilászárók gyártója, ahol az ablakok, ajtók mellett árnyékolás technikai megoldások széles választéka is megtalálható. A Bauplast célja, hogy ügyfeleinek ne csupán egy terméket, hanem hosszú távú komfortot, energiahatékonyságot és biztonságot biztosítson. Telefon 064 642 2044. Magyarországon a Bauplast nyilászárói webshopon keresztül is elérhetők. www.bauplasthungary.eu Bauplast. Megbízható védelem az otthonodnak minden évszakban.

0: Rádió. Panda Rádió.
1: A programajánló támogatója a Martonosi Remény Catering, ahol mindig vár egy finom menüebéd, egy frissen sült pizza vagy egy ízletes rostélyos. Martonos, Tenkovszka 1306-2465-364. Kedves hallgatóink, ezúttal is különleges élmények várják Önöket Magyar Kanizsán. Május 29-én pénteken 19 óra 30 perctől a Művészetek Házában érkezik az utolsó májusi moziest. Star Wars, a Mandalóri és Grogu, a legendás mandalóri fejvadász, Din Djarin és Grogu eddigi legizgalmasabb kalandjára indulnak. Fantasy, sci-fi, galaxisokon átívelő történet, magyar nyelvű szinkronnal. A belépőjegy 450 dinár, jegyértékesítés és helyfoglalás május 28-ától. Május 30-án, szombaton 18 órától a Tricikli Fesztivál alatt egy különleges dokumentumfilm várja a közönséget. Színház Sárból. A vajdasági Tanya Színház múltjáról, jelenéről és különleges világáról szóló film nem csak a színházról mesél, hanem közösségről, identitásról és a szabad alkotás öröméről is. A belépés díjtalan. A vetítés előtt 17 óra 15 perctől beszélgetés az alkotókkal, K. Kovács Ákossal és Oláh Tamással az udvari pavilon alatt. Június 11-én pedig egy igazán kreatív kiállítással zárják az évadot a Dobó-Tihamér képtárban. Szakkör, közösség, kézművesség, horgolás, bútorfestés, makramé, gyöngyfűzés, naturkozmetika és számtalan különleges alkotás várja az érdeklődőket. A megnyitón közreműködik a Zentai Rózsafa népzenei együttes is, és már elindult az aszakkör 2026/2027-es jelentkezése is. 30 különböző szakkör közül választhatnak az érdeklődők, a bútorfestéstől a mézes kalácskészítésen át egészen a kalligráfiáig. Jelentkezési határidő június 14-e. Információ 063-545-293. A programajánlót a Martonosi Remény Catering támogatta, ahol a finom ízek, a családias hangulat és a hatalmas pizza választék minden nap várja Önöket. Martonos, Tenkovszka 1306-2465-364. Szóval programból most sincs hiány. Kapcsolódjatok ki, töltődjetek fel és élvezzétek a nyári programokat.

Egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Tűzvédelmi előadásokat tartanak Magyar Kanizsa községben a Községi Tűzoltó Szövetség szakemberei, azok számára, akik majd részt vesznek a közelgő aratásban. Célja, hogy az érintettek minél felkészültebbek legyenek a baj esetén. A tavalyi évben mintegy 500 termelő vett részt a több napon át tartó előadáson, amely végén teszt kitöltésével egy tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az adott személy részt vehet az aratásban. A következő napokban még Kispiacon és Horgoson szervezik meg a továbbképzést, valamint pótnapot tartanak Tótfaluban és Magyar Kanizsán május 29-én pénteken este 7:30-tól mindkét településen a tűzoltó otthonban. Megújult a Kispiaci helyi közösség irodája. A beruházás mintegy 1.200.000 dinárból valósult meg, önkormányzati forrásból és helyi közösségi önerőből. A munkálatok még tavaly kezdődtek és most fejeződtek be. A Kispiaci helyi közösség irodája nem csak a helyi vezetőségnek biztosít helyet, de itt működik a könyvtár, a posta és az esketőterem is. A munkálatok első fázisa a nyílászárók cseréje volt, ami elsőként szerepelt a tervekben, majd az a döntés született, hogy a renoválás terjedjen ki az egész épületre. Az önkormányzat a pénzügyi források mellett az anyag megvásárlásával is támogatta a felújítást, míg a helyi közösség a vásárból befolyt összeget is erre a felújításra fordította. Újabb nyílászárókat cseréltek le Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskola központi épületében. A tartományi oktatási titkárság támogatásával mintegy 6,8 millió dinár értékben 26 ablakot és 3 ajtót sikerült kicserélni. A munkálatok első fázisára tavaly került sor, míg a beruházás második része a napokban valósult meg a Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. A műemlékvédelem alatt álló épületben egyébként 125 éve folyik oktatás. A beruházás a tartományi oktatási titkárság által valósult meg 6,8 millió dinár értékben. A beruházásnak köszönhetően az iskola energetikailag is hatékonyabbá vált. Az iskola a következő időszakban az épület további fejlesztéséhez szükséges digitális tervrajzokon dolgozik, annak érdekében, hogy az intézményt előkészítsék a teljes felújításra. Hamarosan a szerb parlament elé kerülhet a szülőgondozó törvénytervezet, alkalmazása várhatóan október 1-től kezdődhet. Jelentette be Milica Gyurgyevics Stamenkovski, szerb szociális ügyi miniszter. A jogszabály először határozná meg és intézményesíteni a szülőgondozó jogállást Szerbiában. A miniszter elmondta, jelenleg zajlik az illetékes minisztériumok és állami szervek véleményezési folyamata, amelynek nagy része már be is érkezett. A fennmaradó álláspontok a hét folyamán várhatók. Ezt követően a kormány terjeszti be a javaslatot a parlament elé.
4: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: Az elmúlt 24 órában összesen 105 közlekedési baleset történt Szerbiában. A balesetekben egy ember életét vesztette, 84-en pedig megsérültek. A kikindai rendőrkapitányság területén két közlekedési balesetet jegyeztek, amelyek során három személy sérült meg. A rendőrség közölte, a közlekedők fokozott ellenőrzésének 7 napos akciója során több mint 2300 gyalogos, közel 800 motoros és robogóvezető, ugyanennyi kerékpáros, valamint csaknem 180 elektromos roller vezetőjének követett el szabálysértést. Az ellenőrzések során több mint 6000 motorkerékpár vezetőt vizsgáltak meg. A leggyakoribb szabálysértések között szerepelt a bukósisak hiánya, az ittas vezetés, a megfelelő jogosítvány nélküli közlekedés, valamint a forgalmi engedély nélküli járművezetés is. A rendőrség emlékeztet, évente több mint 100 gyalogos, 40 kerékpáros és 50 motoros veszíti életét közlekedési balesetben Szerbiában. A hatóságok arra kérnek minden közlekedőt, hogy tartsák be a szabályokat, legyenek jól láthatóak az utakon, és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
3: A mai napon nagyon meleg időre kell számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok is lehet. Csapadék és felhőmentes időben lesz részünk. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 172, Zentánál 244 cm magas. A mai napon a gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák egyaránt jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk. Csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. A szelesebb tájakon élő körében felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Majd a délutáni esti órákban egy hideg front érkezik, emiatt az érzékenyek körében felerősödhetnek a görcsös problémák, valamint tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok is. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmatikus és az allergiás panaszok. Emiatt az érintettek ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brzi internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv
4: Es wurde reklamiert.

Radio. Hit music. Hit music. Hit music. Give it up. On the radio.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv.
2: Ez volt a reklám.
3: Oh, Father, tell me.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Tűzvédelmi előadásokat tartanak Magyar Kanizsa községben a Községi Tűzoltó Szövetség szakemberei, azok számára, akik majd részt vesznek a közelgő aratásban. Célja, hogy az érintettek minél felkészültebbek legyenek a baj esetén. A tavalyi évben mintegy 500 termelő vett részt a több napon át tartó előadáson, amely végén teszt kitöltésével egy tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az adott személy részt vehet az aratásban. A következő napokban még Kispiacon és Horgoson szervezik meg a továbbképzést, valamint pótnapot tartanak Tótfaluban és Magyar Kanizsán május 29-én pénteken este 7:30-tól mindkét településen a tűzoltó otthonban. Megújult a Kispiaci helyi közösség irodája. A beruházás mintegy 1.200.000 dinárból valósult meg, önkormányzati forrásból és helyi közösségi önerőből. A munkálatok még tavaly kezdődtek és most fejeződtek be. A Kispiaci helyi közösség irodája nem csak a helyi vezetőségnek biztosít helyet, de itt működik a könyvtár, a posta és az esketőterem is. A munkálatok első fázisa a nyílászárók cseréje volt, ami elsőként szerepelt a tervekben. Majd az a döntés született, hogy a renoválás terjedjen ki az egész épületre. Az önkormányzat a pénzügyi források mellett az anyag megvásárlásával és támogatta a felújítást, míg a helyi közösség a vásárból befolyt összeget is erre a felújításra fordította. Újabb nyílászárókat cseréltek le Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskola központi épületében. A tartományi oktatási titkárság támogatásával mintegy 6,8 millió dinár értékben 26 ablakot és 3 ajtót sikerült kicserélni. A munkálatok első fázisára tavaly került sor, míg a beruházás második része a napokban valósult meg a Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. A műemlékvédelem alatt álló épületben egyébként 125 éve folyik oktatás. A beruházás a tartományi oktatási titkárság által valósult meg 6,8 millió dinár értékben. A beruházásnak köszönhetően az iskola energetikailag is hatékonyabbá vált. Az iskola a következő időszakban az épület további fejlesztéséhez szükséges digitális tervrajzokon dolgozik, annak érdekében, hogy az intézményt előkészítsék a teljes felújításra. Hamarosan a szerb parlament elé kerülhet a szülőgondozó törvénytervezet. Alkalmazása várhatóan október 1-től kezdődhet, jelentette be Milica Gyurgyevics Stamenkovski, szerb szociális ügyi miniszter. A jogszabály először határozná meg és intézményesíteni a szülőgondozó jogállást Szerbiában. A miniszter elmondta, jelenleg zajlik az illetékes minisztériumok és állami szervek véleményezési folyamata, amelynek nagy része már be is érkezett. A fennmaradó álláspontok a hét folyamán várhatók. Ezt követően a kormány terjeszti be a javaslatot a parlament elé.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfo támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt 24 órában összesen 105 közlekedési baleset történt Szerbiában. A balesetekben egy ember életét vesztette, 84-en pedig megsérültek. A kikindai rendőrkapitányság területén két közlekedési balesetet jegyeztek, amelyek során három személy sérült meg. A rendőrség közölte, a közlekedők fokozott ellenőrzésének hétnapos akciója során több mint 2300 gyalogos, közel 800 motoros és robogóvezető, ugyanennyi kerékpáros, valamint csaknem 180 elektromos roller vezetőjének követett el szabálysértést. Az ellenőrzések során több mint 6000 motorkerékpár vezetőt vizsgáltak meg. A leggyakoribb szabálysértések között szerepelt a bukósisak hiánya, az ittas vezetés, a megfelelő jogosítvány nélküli közlekedés, valamint a forgalmi engedély nélküli járművezetés is. A rendőrség emlékeztet, évente több mint 100 gyalogos, 40 kerékpáros és 50 motoros veszíti életét közlekedési balesetben Szerbiában. A hatóságok arra kérnek minden közlekedőt, hogy tartsák be a szabályokat, legyenek jól láthatóak az utakon, és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon nagyon meleg időre kell számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok is lehet. Csapadék és felhőmentes időben lesz részünk. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 172, Zentánál 244 cm magas. A mai napon a gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák egyaránt jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk. Csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. A szelesebb tájakon élő körében felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Majd a délutáni esti órákban egy hidegfront érkezik, emiatt az érzékenyek körében felerősödhetnek a görcsös problémák, valamint tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok is. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmatikus és az allergiás panaszok. Emiatt az érintettek ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdó, prémium minőség. Azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszoba szalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
4: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
5: Es wurde reklam.

0: Papito Janani.
1: Megjelent a Hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Fehérvári Csongor, Vitázni újra emberül című írása nyitja. Beszámolunk arról, hogy megtartották a csíksomlyói búcsút. Arról, hogy Magyarországon Heidel György lett a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, feladatkörébe pedig többek között a nemzetpolitika is beletartozik. Valamint arról is tudósítunk, hogy Lengyelországba és Ausztriába látogatott Magyar Péter miniszterelnök. A belgrádi szemmel rovatunkban a hétvégén megtartott diáktüntetésről számolunk be, számháború és valódi összecsapások címmel. Kitekintünk a világ eseményeire is. Inkább kereskedj, tárgyalj, de ne háborúsz címmel. Arról írunk, hogy geopolitikai tűzgyűrű alakul Európa körül, valamint azzal is foglalkozunk, hogy miközben a világ már a 2026-beli labdarúgó világbajnokságra készül, Mexikó egyszerre remél gazdasági fellendülést és tart az egyre erősödő problémáktól. Hazai témáink közül kiemeljük, hogy erős a bizalom a magyar nyelvű oktatás iránt. Ez azért is aktuális, mert május végén zárul a leendő elsősök beiratkozása, miközben a nyolcadikosok már a kísérettségire és a középiskolai felvételire készülnek. A heti interjú vendége ezúttal dr. Beke Otto, egyetemi tanár, irodalmár és médiakutató, aki munkája mellett kiemelten foglalkozik digitális írásbeliséggel és a mesterséges intelligencia térnyerésével is. Ebben a számban egy új sorozatot indítunk útjára, a következő hónapokban bemutatjuk a Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat, elsőként a Ludasi Hírharangról olvashatnak. A Szabadkai Naplóban beszámolunk arról, hogy tehetséggálát tartottak a Városházán, a szakkör foglalkozásain készült alkotásokból pedig kiállítás nyílt a Szekeres László Alapítvány székházában. A Bánáti Újságban pedig arról írunk, hogy Múzsján tartotta meg tavaszi közgyűlését a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége. És természetesen most sem marad el a 16 oldalas RTV melléklet, a fricskarovat, a keresztejtvények, a fejtörők és az ingyenes apró hirdetések sem. Ne feledjék, még tart előfizetői akciónk, a hét nap egész évre mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a hét nap legújabb számát!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.
3: Ez volt a reklám.

0: Here we go.
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.

Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk-ből.tv

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Tűzvédelmi előadásokat tartanak Magyar Kanizsa községben a Községi Tűzoltó Szövetség szakemberei, azok számára, akik majd részt vesznek a közelgő aratásban. Célja, hogy az érintettek minél felkészültebbek legyenek a baj esetén. A tavalyi évben mintegy 500 termelő vett részt a több napon át tartó előadáson, amely végén teszt kitöltésével egy tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az adott személy részt vehet az aratásban. A következő napokban még kis piacon és Horgoson szervezik meg a továbbképzést, valamint pótnapot tartanak Tótfaluban és Magyar Kanizsán május 29-én pénteken este 7:30-tól mindkét településen a tűzoltó otthonban. Megújult a kispiaci helyi közösség irodája. A beruházás mintegy 1.200.000 dinárból valósult meg, önkormányzati forrásból és helyi közösségi önerőből. A munkálatok még tavaly kezdődtek és most fejeződtek be. A kispiaci helyi közösség irodája nem csak a helyi vezetőségnek biztosít helyet, de itt működik a könyvtár, a posta és az esketőterem is. A munkálatok első fázisa a nyílászárók cseréje volt, ami elsőként szerepelt a tervekben, majd az a döntés született, hogy a renoválás terjedjen ki az egész épületre. Az önkormányzat a pénzügyi források mellett az anyag megvásárlásával is támogatta a felújítást, míg a helyi közösség a vásárból befolyt összeget is erre a felújításra fordította. Újabb nyílászárókat cseréltek le Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskola központi épületében. A tartományi oktatási titkárság támogatásával mintegy 6,8 millió dinár értékben 26 ablakot és 3 ajtót sikerült kicserélni. A munkálatok első fázisára tavaly került sor, míg a beruházás második része a napokban valósult meg a Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. A műemlékvédelem alatt álló épületben egyébként 125 éve folyik oktatás. A beruházás a tartományi oktatási titkárság által valósult meg 6,8 millió dinár értékben. A beruházásnak köszönhetően az iskola energetikailag is hatékonyabbá vált. Az iskola a következő időszakban az épület további fejlesztéséhez szükséges digitális tervrajzokon dolgozik, annak érdekében, hogy az intézményt előkészítsék a teljes felújításra. Hamarosan a szerb parlament elé kerülhet a szülőgondozó törvénytervezet. Alkalmazása várhatóan október 1-től kezdődhet, jelentette be Milica Gyurgyevics Stamenkovski, szerb szociális ügyi miniszter. A jogszabály először határozná meg és intézményesíteni a szülőgondozó jogállást Szerbiában. A miniszter elmondta, jelenleg zajlik az illetékes minisztériumok és állami szervek véleményezési folyamata, amelynek nagy része már be is érkezett. A fennmaradó álláspontok a hét folyamán várhatók. Ezt követően a kormány terjeszti be a javaslatot a parlament elé.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt 24 órában összesen 105 közlekedési baleset történt Szerbiában. A balesetekben egy ember életét vesztette, 84-en pedig megsérültek. A kikindai rendőrkapitányság területén két közlekedési balesetet jegyeztek, amelyek során 3 személy sérült meg. A rendőrség közölte, a közlekedők fokozott ellenőrzésének 7 napos akciója során több mint 2300 gyalogos, közel 800 motoros és robogóvezető, ugyanennyi kerékpáros, valamint csaknem 180 elektromos roller vezetőjének követett el szabálysértést. Az ellenőrzések során több mint 6000 motorkerékpár vezetőt vizsgáltak meg. A leggyakoribb szabálysértések között szerepelt a bukósisak hiánya, az ittas vezetés, a megfelelő jogosítvány nélküli közlekedés, valamint a forgalmi engedély nélküli járművezetés is. A rendőrség emlékeztet, évente több mint 100 gyalogos, 40 kerékpáros és 50 motoros veszíti életét közlekedési balesetben Szerbiában. A hatóságok arra kérnek minden közlekedőt, hogy tartsák be a szabályokat, legyenek jól láthatóak az utakon, és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon nagyon meleg időre kell számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok is lehet. Csapadék és felhőmentes időben lesz részünk. A Tisza vízállása Magyar Kanizsánál 172, Zentánál 244 cm magas. A mai napon a gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák egyaránt jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, vágyattabbak lehetünk. Csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. A szelesebb tájakon élő körében felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Majd a délutáni esti órákban egy hideg front érkezik, emiatt az érzékenyek körében felerősödhetnek a görcsös problémák, valamint tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok is. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmatikus és az allergiás panaszok. Emiatt az érintettek ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.
4: Es wurde reklamiert.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Ez volt a reklám.
2: Because some bitches smashed the hotel. Ever

Megjelent a hét nap legújabb száma. Az újságot ezúttal Fehérvári Csongor, Vitázni újra emberül című írása nyitja. Beszámolunk arról, hogy megtartották a csíksomlyói búcsút. Arról, hogy Magyarországon Heidel György lett a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, feladatkörébe pedig többek között a nemzetpolitika is beletartozik. Valamint arról is tudósítunk, hogy Lengyelországba és Ausztriába látogatott Magyar Péter miniszterelnök. A belgrádi szemmel rovatunkban a hétvégén megtartott diáktüntetésről számolunk be, számháború és valódi összecsapások címmel. Kitekintünk a világ eseményeire is, inkább kereskedj, tárgyalj, de ne háborúsz címmel. Arról írunk, hogy geopolitikai tűzgyűrű alakul Európa körül, valamint azzal is foglalkozunk, hogy miközben a világ már a 2026-beli labdarúgó világbajnokságra készül, Mexikó egyszerre remél gazdasági fellendülést és tart az egyre erősödő problémáktól. Hazai témáink közül kiemeljük, hogy erős a bizalom a magyar nyelvű oktatás iránt. Ez azért is aktuális, mert május végén zárul a leendő elsősök beiratkozása, miközben a nyolcadikosok már a kísérettségire és a középiskolai felvételire készülnek. A heti interjú vendége ezúttal dr. Beke Otto, egyetemi tanár, irodalmár és médiakutató, aki munkája mellett kiemelten foglalkozik digitális írásbeliséggel és a mesterséges intelligencia térnyelésével is. Ebben a számban egy új sorozatot indítunk útjára, a következő hónapokban bemutatjuk a Vajdaságban magyar nyelven működő kistérségi médiumokat, elsőként a Ludasi Hírharangról olvashatnak. A Szabadkai Naplóban beszámolunk arról, hogy tehetséggálát tartottak a Városházán, a szakkör foglalkozásain készült alkotásokból pedig kiállítás nyílt a Szekeres László Alapítvány székházában. A Bánáti Újságban pedig arról írunk, hogy Múzsján tartotta meg tavaszi közgyűlését a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége. És természetesen most sem marad el a 16 oldalas RTV melléklet, a Fricskarovat, a Keresztejtvények, a Fejtörők és az ingyenes apró hirdetések sem. Ne feledjék, még tart előfizetői akciónk, a hét nap egész évre mindössze 2600 dinárért rendelhető meg. Keressék a hét nap

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: U domu gde svako ima svoj ekran, svoje navike i svoj tempo, potrebna je veza koja vas prati bez zastoja. ST Cable Family paketi spajaju ultra brz internet, vrhunsku televiziju i neograničenu telefoniju. Za više uređaja, za više sadržaja, za više zajedničkih trenutaka. Jedan paket, jedno rešenje, potpuna povezanost. ST Cable Family paketi. stcable.tv.

0: fontana, kupatilo, kuhinja, sve na jednom mestu. Pločice, slavine i tuš baterije, kabine, umivaonici, premium kvalitet, odmah dostupan. U Subotici vas čeka fontana salon kupatila, Petefi Šandora 34, a tu je i fontana premium, Beogradski put 137. www.fontana.rs Moderan stil, veliki izbor, dostupne cene. Fontana, da vam kupatilo dobije novi sjaj. Fontana, sve za kupatilo, sve što vam treba.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
2: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
3: Capriolo.com.
2: Capriolo bicikl donosi radost svima.
3: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
4: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
5: Ez volt a reklám.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
1: Fontana, fürdőszoba, konyha, minden egy helyen. Csempék, csaptelepek, zuhanykabinok, mosdók, prémium minőség, azonnal elérhető. Szabadkán vár a Fontana fürdőszobaszalon, Petőfi Sándor utca 34 és a Fontana Prémium, Belgrádi út 137. Modern stílus, hatalmas választék, elérhető árak. Fontana, ahol a terek életre kelnek. Fontana, minden, ami fürdőszoba, minden, ami kell.
2: Ez volt a reklám.

trucking. Well, I'm Lucy, walking out Main Street looking now.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Tűzvédelmi előadásokat tartanak Magyar Kanizsa községben a Községi Tűzoltó Szövetség szakemberei, azok számára, akik majd részt vesznek a közelgő aratásban. Célja, hogy az érintettek minél felkészültebbek legyenek a baj esetén. A tavalyi évben mintegy 500 termelő vett részt a több napon át tartó előadáson, amely végén teszt kitöltésével egy tanúsítványt kaptak, amely igazolja, hogy az adott személy részt vehet az aratásban. A következő napokban még Kispiacon és Horgoson szervezik meg a továbbképzést, valamint pótnapot tartanak Tótfaluban és Magyar Kanizsán május 29-én pénteken este 7:30-tól mindkét településen a tűzoltó otthonban. Megújult a Kispiaci helyi közösség irodája. A beruházás mintegy 1.200.000 dinárból valósult meg, önkormányzati forrásból és helyi közösségi önerőből. A munkálatok még tavaly kezdődtek és most fejeződtek be. A Kispiaci helyi közösség irodája nem csak a helyi vezetőségnek biztosít helyet, de itt működik a könyvtár, a posta és az esketőterem is. A munkálatok első fázisa a nyílászárók cseréje volt, ami elsőként szerepelt a tervekben, majd az a döntés született, hogy a renoválás terjedjen ki az egész épületre. Az önkormányzat a pénzügyi források mellett az anyag megvásárlásával és támogatta a felújítást, míg a helyi közösség a vásárból befolyt összeget is erre a felújításra fordította. Újabb nyílászárókat cseréltek le Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskola központi épületében. A tartományi oktatási titkárság támogatásával mintegy 6,8 millió dinár értékben 26 ablakot és 3 ajtót sikerült kicserélni. A munkálatok első fázisára tavaly került sor, míg a beruházás második része a napokban valósult meg a Magyar Kanizsai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. A műemlékvédelem alatt álló épületben egyébként 125 éve folyik oktatás. A beruházás a tartományi oktatási titkárság által valósult meg 6,8 millió dinár értékben. A beruházásnak köszönhetően az iskola energetikailag is hatékonyabbá vált. Az iskola a következő időszakban az épület további fejlesztéséhez szükséges digitális tervrajzokon dolgozik, annak érdekében, hogy az intézményt előkészítsék a teljes felújításra. Hamarosan a szerb parlament elé kerülhet a szülőgondozó törvénytervezet. Alkalmazása várhatóan október 1-től kezdődhet. Jelentette be Milica Gyurgyevic Stamenkovski, szerb szociális ügyi miniszter. A jogszabály először határozná meg és intézményesíteni a szülőgondozó jogállást Szerbiában. A miniszter elmondta, jelenleg zajlik az illetékes minisztériumok és állami szervek véleményezési folyamata, amelynek nagy része már be is érkezett. A fennmaradó álláspontok a hét folyamán várhatók. Ezt követően a kormány terjeszti be a javaslatot a parlament elé.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az elmúlt 24 órában összesen 105 közlekedési baleset történt Szerbiában. A balesetekben egy ember életét vesztette, 84-en pedig megsérültek. A Kikindai rendőrkapitányság területén két közlekedési balesetet jegyeztek, amelyek során három személy sérült meg. A rendőrség közölte, a közlekedők fokozott ellenőrzésének hétnapos akciója során több mint 2300 gyalogos, közel 800 motoros és robogóvezető, ugyanennyi kerékpáros, valamint csaknem 180 elektromos roller vezetőjének követett el szabálysértést. Az ellenőrzések során több mint 6000 motorkerékpár vezetőt vizsgáltak meg. A leggyakoribb szabálysértések között szerepelt a bukósisak hiánya, az ittas vezetés, a megfelelő jogosítvány nélküli közlekedés, valamint a forgalmi engedély nélküli járművezetés is. A rendőrség emlékeztet, évente több mint 100 gyalogos, 40 kerékpáros és 50 motoros veszíti életét közlekedési balesetben Szerbiában. A hatóságok arra kérnek minden közlekedőt, hogy tartsák be a szabályokat, legyenek jól láthatóak az utakon, és fokozott figyelemmel közlekedjenek. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon nagyon meleg időre kell számítani. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 17, a legmagasabb nappali pedig 32 Celsius fok is lehet. Csapadék és felhőmentes időben lesz részünk. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 172, Zentánál 244 cm magas. A mai napon a gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, szédülés és keringési problémák egyaránt jelentkezhetnek. A kánikula miatt pedig tompábbak, bágyattabbak lehetünk. Csökkenhet a szellemi és fizikai munkavégző képesség. A szelesebb tájakon élő körében felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Majd a délutáni esti órákban egy hideg front érkezik, emiatt az érzékenyek körében felerősödhetnek a görcsös problémák, valamint tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok is. A záporok, zivatarok környezetében felerősödhetnek az aszmatikus és az allergiás panaszok. Emiatt az érintettek ebben az időszakban lehetőleg tartózkodjanak zárt térben. A napos idő ugyanakkor jó hatással lesz hangulatunkra, közérzetünkre. Az UV-sugárzás 10 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz. Ezért fordítsunk elő figyelmet bőrünk védelmére, erősítsük immunrendszerünket, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.

0: Reklám. Továbbra is várja vásárlói Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
2: Segédszakácsot, pultost keresünk a Horgos 1 határátkelő helyen található Klopá étterembe, műszakos munkavégzésre. Tapasztalattal rendelkezők előnyben részesülnek. Feladati kör. A séf utasításai szerint elkészíteni az ételekhez szükséges hozzávalókat, italok kiadása és elkészítése. A munkaterület és a konyhai berendezések higiéniájának és tisztaságának fenntartása. Segítségnyújtás az ételek elkészítésében és elrendezésében. Az élelmiszer minőségi és biztonsági előírások betartása. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelentkezni a 0648282765 telefonszámon.

стальную бьют лань.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Rádió. Hit music. Panda Rádió.

Radio. Hit music. Hit music. Hit music. Panda Rádió.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I'm Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Panda Rádió.